Bad Punk. Acid Funk. Bad Punk. Acid Funk. Bad Punk. Acid Funk. Bad Punk. Acid Funk.